0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csak nem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. A rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zene.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a kézmosás világnapja. Várják a javaslatokat a város kitüntetéseire. Hajléktalan férfi a házak udvarán Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kéz higiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
2: Október 31-éig lehet javaslatot tenni a Zalaegerszegért díj, a Zalaegerszeg gazdaságfejlesztéséért díj, a kultúra mecénása díj és a sport mecénása díj idei odaítélésére. A kitüntetéseket azok kaphatják meg, akik az elmúlt években sokat tettek a város gazdasági fejlődésért, és kiemelkedően támogatták a kultúrát vagy a sportolókat, sportszervezeteket. Javaslatot bárki tehet a díjazott személyére, de írásban meg kell indokolnia, hogy miért pont őt kellene választani. A dokumentumokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A levelet fel lehet adni postán, vagy a major@zalaegerszeg.hu e-mail címre is el lehet küldeni. A kitüntetésekről a novemberi ülésén dönt majd a közgyűlés. További részleteket a város honlapján találnak. Egy hajléktalan fiatal férfira hívta fel a helyiek figyelmét Gyenesdiás önkormányzata. A közösségi oldalukon írtak arról, hogy az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt a településen, és időnként magáningatlanok területére is bemegy vagy ott tartózkodik. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha illetéktelen behatolást vagy más jogsértő magatartást tapasztalnak a fiatallal kapcsolatban, akkor írják fel az eset helyét, idejét és jelentsék az önkormányzat illetékes szerveinél. Ha pedig közvetlen életveszély áll fenn vagy bűncselekmény történik, akkor hívják a rendőrséget. A posztjuk szerint a közterületen tartózkodás nem tilos, de ha a fiatalember engedély nélkül megy be valaki udvarába, az már jogsértő magatartásnak számít. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
2: Gyerekrajzok díszíthetik a Vizslaparki kutyafuttató melletti gázfogadó épület falait. Rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat az ingatlan mind a négy oldalának újrafestésére. Erről számolt be közösségi oldalán a város alpolgármestere. Bali Zoltán posztja szerint két korcsoportban várják a rajzokat, általános iskolásoktól és gimnazistáktól. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek, ceruzával, filccel, ecsettel, de akár ragasztott színes lapokból is. Egy a fontos, hogy A4-es formátumban küldjék be őket a diákok, a hátoldalára a nevüket, az elérhetőségüket, az iskolájukat és az osztályukat is írják rá. A pályaműveket október 30-áig lehet leadni a polgármesteri hivatal portáján. A rajzokról egy zsűri dönt majd, az első három helyezett pedig értékes díjakat nyer. Emellett a győztes rajzok felkerülnek a gázfogadó épület falára. Kémény tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaszentgrótra. Egy családi házban csaptak fel a lángok, erről írnak a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők, akik itt arra is felhívják a figyelmet, hogy mennyire fontos a kémények rendszeres karbantartása. Aki gázzal fűt, annak két évente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kémény ellenőrzésre. A kéménytűz ugyanis leggyakrabban akkor alakul ki, amikor az égéstermék elvezetőben lerakódott korom vagy kátrány meggyullad. Ennek kockázatát növelheti a nedves fa használata, vagy a fűtőberendezés hibás működése. A kéményseprőket még most is ki lehet hívni, de mivel a legtöbben ilyenkor teszik ezt, biztosan várni kell az érkezésükre. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a szárazföld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Óvisok szedtek szemetet a Juhász Gyula játszótéren. A Radnóti utcai óvoda nagy csoportosai tisztították meg a területet a Teszed országos hulladékgyűjtési akció keretében. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A programhoz minden évben csatlakozik az óvoda, mert úgy vélik, hogy már gyerekkorban fel kell hívni a figyelmet a környezetünk védelmére. Mivel most sok gyerek jár óviba, ezért az iskolába készülő nagycsoportosokkal szedtek szemetet. Ezt mondta a portálnak Bíró Veronika, a zalaegerszegi belvárosi 2. számú óvoda igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a személygyűjtésben majdnem 50 gyerek vett részt, és a játszótértől egészen a kutyafuttatóig jutottak. Ott pedig 10 óraival és kötetlen játékkal zárult a program. Volt dolguk az alai rendőröknek az elmúlt napokban. A hétvégén 4 ittas sofőrt kaptak el, közülük az egyik Sormáson a Kossuth-Lajos utcában balesetet is okozott. Egy kapu bejárónak ütközött. Emellett még további 28 közúti közlekedési balesetnél helyszíneltek az egyenruhások. A legtöbb esetben a sofőrök nem a nedves aszfalt burkolatnak megfelelően választották meg járművük haladási sebességét. A zalai rendőrök emellett összesen 7 embert kaptak el, közülük 2 bűncselekmény elkövetése közben. Szabálysértési feljelentéssel 63 alkalommal éltek, helyszíni bírságot 142, míg közigazgatási bírságot 28 alkalommal szabtak ki. Vasárnap este pedig egy olyan sofőrt is elkaptak Letenyén, aki egy átrendszámozott autót vezetett. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Névik honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
5: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén igazok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
2: Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok az év 288. napján, 77 nap múlva vége 2026-nak. Október 15-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc múlva, 4:07, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne és a Skater Boy szól már is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Szinte borítékolható ma is az óriási torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A Nagy-Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak október 20-áig hídkarbantartás miatt. Rendszeres a több kilométeres, akár 10x kilométeres dugó. Mi a helyzet most? 0620 55 55 155. Közben a Destiny's Child dalát indítottam el. Ez a Bootylicious a Destiny.

0: a mesét. Best FM, a legjobb zenék. Több világnapja is van egy évben az ölelésnek, de lehetne akár még több is, sőt lehetne akár minden nap az ölelés világnapja. Az egyik ilyen mára esett október 15-e van, rögtön fél hét. Jó reggelt, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. De a lényeg, a reggel hideg, a délután még kellemes 13-18 fok, napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Még több friss info és közlekedés tehát a hírekben, aztán Florida és a Good Feeling érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a kézmosás világnapja. Várják a javaslatokat a város kitüntetéseire. Hajléktalan férfi a házak udvarán gyerenstiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kéz higiénével számos betegséget megelőzhetünk. Mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedés szerepében 17%-kal.
1: Október 31-éig lehet javaslatot tenni a Zalaegerszegért díj, a Zalaegerszeg gazdaságfejlesztéséért díj, a kultúra mecénása díj és a sport mecénása díj idei odaítélésére. A kitüntetéseket azok kaphatják meg, akik az elmúlt években sokat tettek a város gazdasági fejlődésért, és kiemelkedően támogatták a kultúrát vagy a sportolókat, sportszervezeteket. Javaslatot bárki tehet a díjazott személyére, de írásban meg kell indokolnia, hogy miért pont őt kellene választani. A dokumentumokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A levelet fel lehet adni postán, vagy a major@zalaegerszeg.hu e-mail címre is el lehet küldeni. A kitüntetésekről a novemberi ülésén dönt majd a közgyűlés. További részleteket a város honlapján találnak. Egy hajléktalan fiatal férfira hívta fel a helyiek figyelmét Gyenesdiás önkormányzata. A közösségi oldalukon írtak arról, hogy az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt a településen, és időnként magáningatlanok területére is bemegy vagy ott tartózkodik. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha illetéktelen behatolást vagy más jogsértő magatartást tapasztalnak a fiatallal kapcsolatban, akkor írják fel az eset helyét, idejét és jelentsék az önkormányzat illetékes szerveinél. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Október közepe van, 15-e csütörtök. A nap első fele felhősebb lesz, de napközben észak felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. -1 plusz 9 fok közötti a reggel, 14-19 fokot mérhetünk nappal. Nem csoda, ha dezsavünk van, tegnap is ilyen időnk volt, és holnap is ilyen lesz, és nem csoda, ha dezsavünk van itt az étterben. Dupla dezsavű, dezsavű az előadó, a dal címe pedig I Can't Stop. Így megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Brand New Heavies és a Sometimes. A magyarok közül pedig a 4-es Street és a 10 éven át. Csak húztam a legnagyobb csodát. 0620 55 55 155, telefonon, SMS-ben és Viberen is jöhet a közlekedési info. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Gyerekrajzok a vizslaparki kutyafuttató mellett. Elkezdődött a kéménytüzek szezonja. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok árai se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébik honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó üzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Gyerekrajzok díszíthetik a vizslaparki kutyafuttató melletti gázfogadó épület falait. Rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat az ingatlan mind a négy oldalának újrafestésére. Erről számolt be közösségi oldalán a város alpolgármestere. Bali Zoltán posztja szerint két korcsoportban várják a rajzokat, általános iskolásoktól és gimnazistáktól. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek, ceruzával, félccel, ecsettel, de akár ragasztott színes lapokból is. Egy a fontos, hogy A4-es formátumban küldjék be őket a diákok, a hátoldalára a nevüket, az elérhetőségüket, az iskolájukat és az osztályukat is írják rá. A pályaműveket október 30-áig lehet leadni a polgármesteri hivatal portáján. A rajzokról egy zsűri dönt majd, az első három helyezett pedig értékes díjakat nyer. Emellett a győztes rajzok felkerülnek a gázfogadó épület falára. Kéménytűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaszentgrótra. Egy családi házban csaptak fel a lángok, erről írnak a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők, akik itt arra is felhívják a figyelmet, hogy mennyire fontos a kémények rendszeres karbantartása. Aki gázzal fűt, annak két évente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kémény ellenőrzésre. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre több helyen előbújhat a nap. Délután 16-18 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Az északias szél időnként megélénkülhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A következő napokban is változékony lesz a felhőzet, de alapvetően száraz idő várható. A reggelek továbbra is hűvösek lesznek, többfelé 5 fok körüli értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Október 15-én csütörtökön Terézek szülinaposok, sok boldogságot az ünnepelteknek. 7 óra elmúlt, Maxim Leventa vagyok. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Nem sokára Desiree dala Live Soul. Itt lesz ebben a fél órában a Black Eyed Peas, de csak is a Pussycat Dolls után. Indítom a hash-hast.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, segítség utonlévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Budapest felé az Ócsa és az M0-ás között kiépített új terelésben fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán a külső sávban. Ma is szakaszos torlódásra lehet számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között, illetve az M0-ás déli szektorán az M5-ös és a Nagy Duna híd között az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, hadugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik a viszonylag nyugodt őszi idő, kis széllel, napsütéssel, néha felhőkkel, 14-19 fokkal a reggel, ma is hűvös. Én egy szívünket melengető dallal jövök rögtön vissza. A legfrissebb hírek után Whitney Houston és a Step by Step szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: turista háza. Szemétszedési akció Páterdombon. Sok balesetnél helyszíneltek az alai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiómban.
1: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
0: Óvisok szedtek szemetet a Juhász Gyula játszótéren. A Radnóti utcai óvoda nagycsoportosai tisztították meg a területet a Teszed országos hulladékgyűjtési akció keretében. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A programhoz minden évben csatlakozik az óvoda, mert úgy vélik, hogy már gyerekkorban fel kell hívni a figyelmet a környezetünk védelmére. Mivel most sok gyerek jár óviba, ezért az iskolába készülő nagycsoportosokkal szedtek szemetet. Ezt mondta a portálnak Bíró Veronika, a zalaegerszegi belvárosi 2. számú óvoda igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a személygyűjtésben majdnem 50 gyerek vett részt, és a játszótértől egészen a kutyafuttatóig jutottak. Ott pedig 10 óraival és kötetlen játékkal zárult a program. Volt dolguk az alai rendőröknek az elmúlt napokban. A hétvégén 4 ittas sofőrt kaptak el. Közülük az egyik Sormáson, a Kossuth Lajos utcában balesetet is okozott. Egy kapu bejárónak ütközött. Emellett még további 28 közúti közlekedési balesetnél helyszíneltek az egyenruhások. A legtöbb esetben a sofőrök nem a nedves aszfaltburkolatnak megfelelően választották meg járművük haladási sebességét. Az alai rendőrök emellett összesen 7 embert kaptak el, közülük 2-t bűncselekmény elkövetése közben. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves Terézek és szülinaposok. Ma van a fehérbot napja, a vakok és gyengén látók világnapja. Száz-harminckilenc éve a mai napon született Frederick Fleet tengerész, aki a Titanic végzetes éjszakáján először látta meg a jéghegyet. Hatvanhét éve a mai napon született, boldog születésnapot kívánunk Rudolf Péter Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznek, szinkronszínésznek, színházigazgatónak. Pontosan 50 éve a mai napon utoljára szerepelt együtt színpadon Ike és Tina Turner. És pontosan 36 éve a mai napon indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás hazánkban. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudjuk, nem minden nap vasárnap, ma valahogy olyan borongósabban ébredtünk, az idő is ilyen, szóval olyan King of My Castle hangulat van. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, rögtön becsengetnek, jó utat, jó munkát, jó sulit. 8 után jön majd a Vemdu Project és Ruzsa Magdi is. A dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a kézmosás világnapja. Várják a javaslatokat a város kitüntetéseire. Hajléktalan férfi a házak udvarán gyerenstiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kéz higiénével számos betegséget megelőzhetünk. Mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedés szerepében 17%-kal.
1: Október 31-éig lehet javaslatot tenni a Zalaegerszegért díj, a Zalaegerszeg gazdaságfejlesztéséért díj, a kultúra mecénása díj és a sport mecénása díj idei odaítélésére. A kitüntetéseket azok kaphatják meg, akik az elmúlt években sokat tettek a város gazdasági fejlődésért, és kiemelkedően támogatták a kultúrát vagy a sportolókat, sportszervezeteket. Javaslatot bárki tehet a díjazott személyére, de írásban meg kell indokolnia, hogy miért pont őt kellene választani. A dokumentumokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A levelet fel lehet adni postán, vagy a major@zalaegerszeg.hu e-mail címre is el lehet küldeni. A kitüntetésekről a novemberi ülésén dönt majd a közgyűlés. További részleteket a város honlapján találnak. Egy hajléktalan fiatal férfira hívta fel a helyiek figyelmét Gyenesdiás önkormányzata. A közösségi oldalukon írtak arról, hogy az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt a településen, és időnként magáningatlanok területére is bemegy vagy ott tartózkodik. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha illetéktelen behatolást vagy más jogsértő magatartást tapasztalnak a fiatallal kapcsolatban, akkor írják fel az eset helyét, idejét és jelentsék az önkormányzat illetékes szerveinél. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még egy nap és itt a hétvége, és még egy hét és itt a hosszú hétvége. Október 15-e van, csütörtök. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, sok boldogságot a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra, akarom mondani, 8 óra múlt 4 perccel, Maxim Levente vagyok. Ricky Martin mindjárt a Delight, és Shakira is jön nem sokára.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, jöjjön hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt a 74-es főúton Zalaegerszeg előtt a Gévahegyi úti kereszteződésben, a 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. M4 Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon is baleset, két autó koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Letenye felé az M0-ás csomópontnál. A 15-ös és 17-es kilométernél kell lassulásra, torlódásra készülni. Ugyanez a helyzet az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, sőt már Mogyoródtól, és az M0-ás déli szektorán is az M1-es felé a Nagy-Duna hidat érintő munka miatt. Ma reggel is durván 10 kilométeres a torlódás, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Október 20-áig még ez lesz a helyzet. Jó utat!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felhősebb időre ébredtünk, mint például tegnap. A jó hír viszont, hogy napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. 14-19 fok lesz közben, esni nem valószínű, hogy fog. Részletek a hírek végén. Rögtön 8:30, jó reggelt, a CNC Music Factory azt ígéri, megizzaszt majd a hírek után. Gonna make you sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Gyerekrajzok a vizslaparki kutyafuttató mellett. Elkezdődött a kéménytüzek szezonja. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébik honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó üzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Gyerekrajzok díszíthetik a vizslaparki kutyafuttató melletti gázfogadó épület falait. Rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat az ingatlan mind a négy oldalának újrafestésére. Erről számolt be közösségi oldalán a város alpolgármestere. Bali Zoltán posztja szerint két korcsoportban várják a rajzokat, általános iskolásoktól és gimnazistáktól. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek, ceruzával, félccel, ecsettel, de akár ragasztott színes lapokból is. Egy a fontos, hogy A4-es formátumban küldjék be őket a diákok, a hátoldalára a nevüket, az elérhetőséget,

0: Ideink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre több helyen előbújhat a nap. Délután 16-18 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Az északias szél időnként megélénkülhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A következő napokban is változékony lesz a felhőzet, de alapvetően száraz idő várható. A reggelek továbbra is hűvösek lesznek, többfelé 5 fok körüli értékekkel.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Ma felhősebben indul a nap, de a jó hír, hogy napközben felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, és egyre több felé kisüt majd a nap. 14-19 fokra kell készülni, esőre nem. És holnap is a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei közül jön az Oasis a Wonderwall-al.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ölelés világnapján Close to You címmel közel hozzád, Maxi Priest dala is jön, hát az ölelésnél nincs közelebb. De ha éppen nincs senki, akit átölelhetnénk, annak akár az is lehet az oka, hogy mindenki valaki. Hozom Charlie slágerét is. Rögtön 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megvan az ország kedvenc turistaháza. Szemétszedési akció Páterdombon. Sok balesetnél helyszíneltek az alajrendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiómban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Óvisok szedtek szemetet a Juhász Gyula játszótéren. A Radnóti utcai óvoda nagycsoportosai tisztították meg a területet a Teszed országos hulladékgyűjtési akció keretében. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A programhoz minden évben csatlakozik az óvoda, mert úgy vélik, hogy már gyerekkorban fel kell hívni a figyelmet a környezetünk védelmére. Mivel most sok gyerek jár óviba, ezért az iskolába készülő nagycsoportosokkal szedtek szemetet. Ezt mondta a portálnak Bíró Veronika, a Zalaegerszegi belvárosi 2. számú óvoda igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a szemétgyűjtésben majdnem 50 gyerek vett részt, és a játszótértől egészen a kutyafuttatóig jutottak. Ott pedig 10 óraival és kötetlen játékkal zárult a program. Volt dolguk az alajrendőröknek az elmúlt napokban. A hétvégén 4 ittas sofőrt kaptak el, közülük az egyik Sormáson a Kossuth-Lajos utcában balesetet is okozott. Egy kapubejárónak ütközött. Emellett még további 28 közúti közlekedési balesetnél helyszíneltek az egyenruhások. A legtöbb esetben a sofőrök nem a nedves aszfaltburkolatnak megfelelően választották meg járművük haladási sebességét. A zalai rendőrök emellett összesen 7 embert kaptak el, közülük 2-t bűncselekmény elkövetése közben. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Mindegy, hogy az embert béranya szüli, vagy az igazi édesanyja, akkor is ugyanaz nap van a születésnapja. Úgyhogy sok boldogságot, kedves szülinaposok, és Isten éltesse a névnapos Terézeket is. Béranya segítségével lett gyermeke Lady Gagának is, aki azt szeretné egy benfentes szerint, hogyha a kislánya a hírnévvel járó figyelemtől távol nőhetne fel, és amennyire csak lehet, hétköznapi gyerekkora lenne. Stephanie Ann Germanotta, azaz Lady Gaga indítja az órát a Hold My Hand-el 5 perccel. Múlt 9, jó reggelt, Max Emlerente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 15-ös és 17-es kilométernél. A munkavégzés mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Sokan próbálnak kerülni, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat október 20-áig. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék. Van, aki irtózik a bogaraktól, a rovaroktól, van, aki viszont cukinak tartja őket. Utóbbiak pedig akár szavazhatnak is, hogy a három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka közül melyik legyen a 2027-es év rovara. Közben pedig jön Mika is, a Grace Kellyvel itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, a hip-hop után egy kis rock, Kid Rocktól All Summer Long, a nyár után az ősz, és annak is az egyik legszínesebb időszaka vette kezdetét, rozsdabarna, sárga és mindenféle színben pompázó ruhába öltözött a természet. Ma 14-19 fokra a nap első felében több felhőre, délután némi napsütésre is számíthatunk, esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az óravégi ajánló fókuszában az Egyesült Királyság, egyrészt a Bermuda dala miatt, amelynek címe London. Ők is jönnek, és a Szigetország egyik legnevesebb elektronikus duója a 90-es és 2000-es évekből, a Moloko és a Sing It Back. Rögtön 10 óra, tartunk egy kis szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a kézmosás világnapja. Várják a javaslatokat a város kitüntetéseire. Hajléktalan férfi a házak udvarán gyenestiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-a csökkenthető, még a felső légúti megbetegedés szerepében 17%-kal.
1: Október 31-ig lehet javaslatot tenni a Zalaegerszegért díj, a Zalaegerszeg gazdaságfejlesztéséért díj, a kultúra mecénása díj és a sport mecénása díj idei odaítélésére. A kitüntetéseket azok kaphatják meg, akik az elmúlt években sokat tettek a város gazdasági fejlődésért, és kiemelkedően támogatták a kultúrát vagy a sportolókat, sportszervezeteket. Javaslatot bárki tehet a díjazott személyére, de írásban meg kell indokolnia, hogy miért pont őt kellene választani. A dokumentumokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A levelet fel lehet adni postán, vagy a major@zalaegerszeg.hu e-mail címre is el lehet küldeni. A kitüntetésekről a novemberi ülésén dönt majd a közgyűlés. További részleteket a város honlapján találnak. Egy hajléktalan fiatal férfira hívta fel a helyiek figyelmét Gyenesdiás önkormányzata. A közösségi oldalukon írtak arról, hogy az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt a településen, és időnként magáningatlanok területére is bemegy vagy ott tartózkodik. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha illetéktelen behatolást vagy más jogsértő magatartást tapasztalnak a fiatallal kapcsolatban, akkor írják fel az eset helyét, idejét és jelentsék az önkormányzat illetékes szerveinél. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Míg gyermekeink a Bon Jovi nép hallatán a Tizit alakító Millie Bobby Brown férjére asszociálnak, addig nekünk apukája a reszelős hangú John Bon Jovi kíván pillanatokon belül szép napot. Jön a Have a Nice Day, nem sokára Eminem Dido-val, George Michael és a TNT is. 5 perc elmúlt 10, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fennmal elképzelnék, az ölelés világnapja van október 15-e, és ezen a napon egy egész lányzenekar kérlel minket, hogy ne hagyjuk már őket faképnél. Jön az amerikai Jade, és 92-es slágerük a Don't Walk Away a Billboard Hot 104. helyéről.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, mondják a terelést az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, a kialakult kocsisor 2-3 kilométeres, és egészen október 20-áig velünk marad az állandó torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy-Duna híd előtt a hidat is érintő munka zajlik, ezért a négyből két sávot lezártak. Jelenleg is 8-10 kilométeres a torlódás a környéken. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb helyen felhősen indult a csütörtök, de jó hír, hogy délutánra kisüt a nap. És minden rendben lesz, azaz Everything's Gonna Be Alright, jön majd a Sweetbox slágere és zenél a Magna Cum Laude is. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közvetlen vonatjárat indul majd Miskolcról Münchenbe. Kiállítás nyílik a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. Elvonulhatnak majd a felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Mosonmagyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, amely legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Ez ilyen hányás és megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Újabb hajók adtak le tűz miatt vészjelzéseket a Fekete-tengeren. Este egy román kikötő közelében csaptak fel a lángok egy hajón, de ezt végül meg tudta fékezni a legénység. Reggel aztán egy másik San Marino-i hajó kért segítséget 14 mérföldnyire onnan. A helyszínre mentőhajó és helikopter is érkezett, sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román hadsereg radarjai egyébként drónrajt észleltek hajnalban a Kígyó-sziget közelében. Az egyik eszköz rövid időre behatolt Románia légterébe. A szegedi papucs múltjáról és jövőjéről nyílik kiállítás. A látogatók a szegedi Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucskészítőkről készült felvételeket láthatnak mától. Holnap a Dóm látogatóközpontban egy konferencián vitatják meg, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha egy kétbetűs szóval kellene jellemezni a világot, amelyben élünk, az biztosan az AI lenne így 2026-ban, viszont a 2004-es évben, amikor az Alcazar This is the World We Live In című dala megjelent, még alig volt 2 megapixeles a kamerája a mobiltelefonoknak, és épp csak, hogy Mark Zuckerberg és haverjai egy kolesz szobában elindították a Facebookot. 4 perc elmúlt 11, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 9 év várakozás után örülhetnek a Jamiroquai rajongók. A banda 9. albuma, ha minden igaz, jövő tavasszal érkezik. Addig is egy kis Kent Heat itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, akik gyakran járnak arra, azok tudnak róla, a többiek kedvéért mondom. Állandósult tulajdonképpen az egész napos torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd és az M5-ös csomópont között. A hidat is érintő karbantartás zajlik egészen október 20-áig. A két külső sávot lezárták, aki tud, válasszon másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alex Gaudinoval és Majoros Ritával irány Calabria a legfrissebb hírek után. A Destination Calabriával indul a Best délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Destination Unknown.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Do up a do up shoo, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két fővárosi iskolában volt bombariadó, új dinoszaurusz faj maradványait találták meg Horvátországban. Előbb-utóbb kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bombafenyegetést kapott két budapesti iskola, a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnáziumba, valamint a Pestújhelyi általános iskolába is érkezett este fenyegető levél. A rendőrség reggel elkezdte átvizsgálni az érintett épületeket. A gimnáziumba küldött levelet egyébként a helyi rendőrség is megkapta. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. Egyebek mellett erre mutatnak rá szakemberek a holnapi élelmezési világnap kapcsán. Október 16-án az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ezek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program. Éppen ezen dolgozunk, és hogyha sikerül elérni, hogy nem csak 800 vagy 900 helyről mentünk naponta, hanem akár több ezer helyről, akkor mindenképpen tudunk segíteni a nélkülözőknek is, és a bolygóval is jót teszünk, hiszen vissza tudjuk szorítani a élelmiszerpazarlást.
1: Jól töltötte az éjszakát 14. Leó, a pápát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyházfő tegnap misét is koncelebrált a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Amint egy 130 millió éves csontok egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőjé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat közvetlenül a tengerfenéken. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél, úgyhogy itt vagyok, hogy egyszerűen csak jó hangulatot hozzak délutára. Levinek jó pihenést kívánok, önöknek pedig jó lendületet a délutára. Beyoncéval, a Jetlaggel és most Alex Gaudioval. Jön a Destination Calabria, Krisztál Waters-szel. Szép napot!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy ma is együtt utazunk. Bárki bármerre jár az ország útjain, küldheti az infót, én pedig adom is tovább. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon legalább 10 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan emiatt lemenekülnek az autóútról, úgyhogy a környező utak is telítettek. Aki teheti, inkább kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Ha pedig ilyenekről tudnak, akkor nagyon megköszönöm, ha ezt is megosztják velem, én pedig a többiekkel. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nem sok minden van, amit megbántam az életemben úgy igazán, de egy dolgot nagyon. 2024 nyarán járt nálunk legutóbb a Coldplay, és nem voltam ott a koncertjükön. Nagyon sokáig gondolkodtam rajta, de végül nem mentem el, és őszintén ezt bánom a világot a legjobban. Azért a következő, hát ha a következő pár évben jönnek majd, úgyhogy ez most egy üzenet Chris Martinnak és a zenekarnak. Nagyon örülnék neki, akkor tuti ott leszek. Na de addig is hallgatjuk a kedvenceket tőlük is itt a Best FM-en. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. És itt lesz majd a Compact Disco és a Hősök dala is, ez a Minden rendben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben. Friss kenyérrel segítenek rászorulóknak a pékek. Napsütést is ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A versenyképességgel, az energiaárakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állami, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is, ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárások állnak. Közvetlen Railjet-tel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Országos jótékonysági akciót szervez a holnapi Kenyérvilágnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez csatlakozó pékségek és sütőipari vállalkozások friss kenyérrel és péksüteményekkel segítik a rászorulókat. Ezt a Vöröskereszt regionális szervezetei juttatják el az érintettekhez, jelezte Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: Az idén 145 éves Magyar Vöröskeresztnek mindig is alapfeladata volt a szociális gondoskodás, egy olyan országos partnerrel sikerül összefogni, a Magyar Pékszövetséget, aki hatékonyan tudja segíteni ezt a munkát. Az előzetes számításunk szerint több mint 2 tonna élelmiszer tudunk majd átadni egyébként rászorulóknak, időseknek, egyedül élőknek, családoknak, és ugye ez az együttműködés, ami tavaly kezdődött, egy hosszú távú stratégiai együttműködés következő állomása. Bízunk benne, hogy még inkább tudunk szorosan együttműködni a szociális gondoskodás területén a rászorulók érdekében.
1: Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A tűzoltók egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőknek, közölte a katasztrófa védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk már, és csütörtök délután van. Na már majdnem pénteket mondtam, de hát már érzem egy kicsit a hétvége szelét, úgyhogy szép délutánt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel a Best FM-en, a Coldplay-jel, Azariával, Alice DJ-vel, vagy éppen most Madonna és Justin Timberlake dalával érkezik már is a 4 Minutes. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Felrobbant az internet az elmúlt napon, legalábbis az a része, akik imádták a 2000-es évek filmjeit, mert hogy Julia Stiles a Dancing with the Stars-ban szerepelt Amerikában, és neki volt egy filmje 2001-ben, ez a Szívem érted rappes, ami egy ilyen táncolós film, ha esetleg valaki nem látta volna, de ugyanazt a koreográfiát hozta le a Dancing with the Stars-ban, mint amit a Szívem érted rappes című filmben a 2000-es évek elején, és hát fantasztikus volt. Egyébként, aki nem látta, érdemes megnézni, a Facebook és az Instagram oldalunkon sztoriba kiposztoltam, úgyhogy lessék meg, szerintem fantasztikus. Na és azért kapcsolódik ehhez a nap kérdése, mert itt a kollégákkal erről beszélgettünk ebédnél, és azt beszéltük, hogy ez a film is milyen jó volt, meg az is, meg amaz is, és hogy melyikből tudunk idézni, melyek azok a filmes idézetek, amiket tényleg akár hétköznapokban is használunk, ezek közül a kedvencek közül. Úgyhogy ez a nap kérdése, ki milyen filmes idézetet használ a mindennapokban, mik a kedvenc filmes idézeteik, akár lehet 90-es évek film, 2000-es évek vagy napjaink kedvencei, vagy lehet ez akár egy sorozat is, szóval jöhetnek ezek a kedvenc idézetek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, lehet ide is írni, de a Facebookon, az Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És hogy egy kis hangulatot is hozzak ehhez, House of Glass Disco Down, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzük rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok az úton lévőknek. Kaptam egy információt Budapestről, hogy baleset történt a Margit híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Illetve az M0-es autóút keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkákat, a 44-es kilométernél minden sáv járható, és feloszlóban a kialakult torlódás. Az M5-ös Röszke felé Kecskemét térségében elbontották a terelést, a 89-es és a 96-os kilométernél már minden sáv szabadon járható. Az időközben kialakult torlódás itt is folyamatosan csökken. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegye föl az a kezét, aki még nem bulizott és nem ordította végig a szerelembombát a Back to Black-től. Biztos vagyok benne, hogy szinte senki nem tette fel a kezét, mert ez az a dal, amire szerintem mindenki egyszer legalább bulizott, akár a tini diszkóban, akár később bármilyen ilyen retrós buliban. Na megyek tovább hasonló jó hangulatú dalokkal, mert mindjárt 2 óra van, még pár percünk a hírekig, utána indulunk majd a Caesar Sisters-el. Itt lesz az I Don't Feel Like Dancing. És zenél a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Valamivel több lehet a Covid fertőzés a közeljövőben. Magasabb a Mont Blanc, mint 3 éve. Napos napokat ígérnek a meteorológusok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem mindig azt hordjuk, amit gondolunk, a vizsgált ruhák 15%-ánál nem stimmelt a címkén szereplő összetétel. A fogyasztóvédelem nyáron főleg női termékek anyagát ellenőrizte, 100% viszkóz tartalmúként jelölt nyári ruhákét, illetve 100% pamutként feltüntetett fehérneműkét. A szakemberek beszereztek bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben, webáruházakban kapható termékeket is. A tájékoztató sok esetben nem felelt meg a valóságnak. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek a közeljövőben. A szennyvízmintákban ugyanis országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Salgótarján, Békés Csaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár esetében is. Ezeken a helyeken várhatóan nőhet majd a fertőzések száma. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos tisztítás, amely legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2020 megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Megnőtt a Mont Blanc. Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 méteres, és ez 1 méter 88 centivel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet, a napsütés is alakít. Így a magasság mindig változhat. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten, keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, jó délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. 2 óra is elmúlt, 4 perccel lassan, úgyhogy ismét eljött az ideje, hogy isteni zenéket hallgassunk. Tartottunk pár perc szünetet, de most már jövünk, hiszen Yves Gwen Stefani arra vár, hogy hozhassa a Let Me Blow Your Mind dalukat, de a Caesar Sisters már indítja is az órát. I Don't Feel Like Dancing.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. A folytatásban Mark Morrison és a Return of the Mac érkezik. Előtte a nap kérdése, vagyis jobban mondva a válaszok, amiket a hallgatóktól kaptam. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek melyik a kedvenc filmes idézete és mikor szokta ezeket használni. Azt írja Zsuzsi, az élet olyan, mint egy doboz bombon. Ez a Forrest Gumból van, és akkor szoktam mondani, amikor fogalmam sincs, mi fog történni a következő napokban. Mondjuk három gyerek mellett ez minden reggel aktuális. Hajrá, Zsuzsi! Írt Anita is, segítség, felnőttem. Tudom, nem pont így hangzik a filmben, de én azt érzem minden hónap elején, amikor megérkeznek a számlák. Gábor is írt, hasta la vista baby. Ez a Terminator 2-ben van, ezt akkor használom, amikor végre péntek délután kilépek a munkahelyem ajtaján, és néha akkor is, amikor elfogy a türelmem egy-egy értekezletem, mondjuk az elmúlt órában. Pont ezt mondtam a kollégáknak. Akkor kitartás neked is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy idézni ott is lehet. Zenét hallgatni és jó zenéket hallgatni pedig itt. A Blue érkezik hamarosan, és a One Love. Tavaly nyáron voltam egy Blue koncerten, hát a Teenager Rita újra teenager volt, imádtam, úgyhogy a One Love volt a folytatásban is, ordítva fogom énekelni, szóval én itt leveszem a hangot, önök viszont adjanak rá egy kis kakaót. Mark Morrison dalára, Return of the Mac a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam budapesti útinfókat, már meg is hoztam őket, ugyanis baleset történt, méghozzá a Dagály utcánál a Népfürdő utcában, és igazából egy kérdésem is lenne az Árpád hídon autózókhoz, mert baleset történt az Árpád hídon, ezt írta nekem egy kedves hallgató, de hogy most a Pestről Budára, vagy a Budáról Pestre vezető oldalon, ez sajnos nem írta meg, úgyhogy nagyon megköszönném, ha valaki felhívna az infóval. 0620 55 55 155 a számunk, szóval mi újság az Árpád hídon. Aztán rá is pillantottam az autópályák és autóutak infóira. Két autó ütközött az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Ófehértó közelében a 254-es kilométernél zárva a külső sáv. És rosszul lét miatt mentő helikoptert várnak a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között, a 169-es kilométer környékén meg is állították a forgalmat. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Akinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Gyerekrajzok a Vizslaparki kutyafuttató mellett. Elkezdődött a kémény tüzek szezonja. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébik honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
3: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó üvépek, akik tűzifát árusítanak.
2: Gyerekrajzok díszíthetik a Vizslaparki kutyafuttató melletti gázfogadó épület falait. Rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat az ingatlan mind a négy oldalának újrafestésére. Erről számolt be közösségi oldalán a város alpolgármestere. Bali Zoltán posztja szerint két korcsoportban várják a rajzokat, általános iskolásoktól és gimnazistáktól. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek, ceruzával, félccel, ecsettel, de akár ragasztott színes lapokból is. Egy a fontos, hogy A4-es formátumban küldjék be őket a diákok, a hátoldalára a nevüket, az elérhetőségüket, az iskolájukat és az osztályukat is írják rá. A pályaműveket október 30-áig lehet leadni a polgármesteri hivatal portáján. A rajzokról egy zsűri dönt majd, az első három helyezett pedig értékes díjakat nyer. Emellett a győztes rajzok felkerülnek a gázfogadó épület falára. Kémény tűz miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaszentgrótra. Egy családi házban csaptak fel a lángok, erről írnak a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők, akik itt arra is felhívják a figyelmet, hogy mennyire fontos a kémények rendszeres karbantartása. Aki gázzal fűt, annak két évente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kémény ellenőrzésre. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre több helyen előbújhat a nap. Délután 16-18 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Az északias szél időnként megélénkülhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A következő napokban is változékony lesz a felhőzet, de alapvetően száraz idő várható. A reggelek továbbra is hűvösek lesznek, többfelé 5 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Best-en.
4: 88.9 Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Country club either.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Újra termel a tófei gyár. A termelés újraindítása alkalmából tartottak ünnepséget az egykori Zala kerámia tófei gyárában. Az üzemben sok évtized után 2025-ben álltak le a gépsorok. Az új tulajdonos, a Szatmári cégcsoport, amely az építőanyag kereskedelem mellé már gyártóként is megjelenik a piacon. Tófejen 102 évvel ezelőtt az 1924-ben alapított téglagyárral kezdődött egyébként az évtizedekkel később Zala kerámia néven közismerté vált hazai vállalat története. Az üzem mindig is sok helyinek adott munkát. Az itt készült termékek jelentős részét a Szatmári cégcsoport értékesítette bolthálózatában. A tófei üzem megvásárlása és a termelés újraindítása nem csak üzleti szempontból vált fontossá a családi vállalkozásnak. A gyár kapacitása jelenleg évente 1,5 millió négyzetméter, amit 3 év alatt 5-6 millió négyzetméterig szeretnének növelni. Tesznek azért is, hogy az ehhez szükséges technológiai hátteret meg tudják teremteni. A tófei gyár újraindulása tulajdonképpen a magyar gazdaság egyik ipartörténeti eseménye is. Mi pedig addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A 2-es főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arra felé is. 06-20-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megvan az ország kedvenc turistaháza. Szemétszedési akció Páterdombon. Sok balesetnél helyszíneltek az alai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
2: Óvisok szedtek szemetet a Juhász Gyula játszótéren. A Radnóti utcai óvoda nagycsoportosai tisztították meg a területet a Teszed országos hulladékgyűjtési akció keretében. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A programhoz minden évben csatlakozik az óvoda, mert úgy vélik, hogy már gyerekkorban fel kell hívni a figyelmet a környezetünk védelmére. Mivel most sok gyerek jár óviba, ezért az iskolába készülő nagycsoportosokkal szedtek szemetet. Ezt mondta a portálnak Bíró Veronika, a Zalaegerszegi Belvárosi 2. számú óvoda igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a személygyűjtésben majdnem 50 gyerek vett részt, és a játszótértől egészen a kutyafuttatóig jutottak. Ott pedig 10 óraival és kötetlen játékkal zárult a program. Volt dolguk az alai rendőröknek az elmúlt napokban. A hétvégén 4 ittas sofőrt kaptak el, közülük az egyik Sormáson, a Kossuth-Lajos utcában balesetet is okozott. Egy kapubejárónak ütközött. Emellett még további 28 közúti közlekedési balesetnél helyszíneltek az egyenruhások. A legtöbb esetben a sofőrök nem a nedves aszfaltburkolatnak megfelelően választották meg járművük haladási sebességét. Az alai rendőrök emellett összesen 7 embert kaptak el, közülük 2-t bűncselekmény elkövetése közben. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
1: 88.9

88.9 Bestefem a legjobb zenék. Javában tart az Alessentiváni Delta Vágány és Szent Iván völgy vasúti megállóhely kiépítése, amint egy 12 milliárd forintos beruházás keretében egy 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány épül, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vasúti közlekedést. A kivitelezés Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. Hivatalos projektindítóval nyitották meg az Alessentiváni Delta Vágány munkálatait. Ott elhangzott, hogy egy vasútfejlesztés nem csak a helyiek kényelme, hanem a környezet védelme és a fenntarthatóság miatt is fontos. A beruházás megkönnyíti a személyszállítást, mivel a vonatok Szombathely és Zalaegerszeg között Zalaszentiván érintése nélkül közlekednek majd. A munkálatok során a felső vezetéket, valamint a biztosító berendezést is kiépítik. A Balti-Adria árufuvarozási korridor a teherszállítást és a helyi iparfejlesztési célokat is kiszolgálja. A beruházás részeként egy kiágazási váltót is építenek a konténer terminálhoz. A kivitelezési munka is zajlik, a tervek szerint 2027 végére befejeződnek a munkálatok, és várhatóan 2028 elején indulhat meg a személy- és teherforgalom az új pályán.

0: sősávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a kézmosás világnapja. Várják a javaslatokat a város kitüntetéseire. Hajléktalan férfi a házak udvarán gyerenstiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 15-e van, csütörtök. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kéz higiénével számos betegséget megelőzhetünk. Mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedés szerepében 17%-kal.
2: Október 31-éig lehet javaslatot tenni a Zalaegerszegért díj, a Zalaegerszeg gazdaságfejlesztéséért díj, a kultúra mecénása díj és a sport mecénása díj idei odaítélésére. A kitüntetéseket azok kaphatják meg, akik az elmúlt években sokat tettek a város gazdasági fejlődésért, és kiemelkedően támogatták a kultúrát vagy a sportolókat, sportszervezeteket. Javaslatot bárki tehet a díjazott személyére, de írásban meg kell indokolnia, hogy miért pont őt kellene választani. A dokumentumokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A levelet fel lehet adni postán, vagy a major@zalaegerszeg.hu e-mail címre is el lehet küldeni. A kitüntetésekről a novemberi ülésén dönt majd a közgyűlés. További részleteket a város honlapján találnak. Egy hajléktalan fiatal férfira hívta fel a helyiek figyelmét Gyenesdiás önkormányzata. A közösségi oldalukon írtak arról, hogy az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt a településen, és időnként magáningatlanok területére is bemegy vagy ott tartózkodik. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha illetéktelen behatolást vagy más jogsértő magatartást tapasztalnak a fiatallal kapcsolatban, akkor írják fel az eset helyét, idejét és jelentsék az önkormányzat illetékes szerveinél. Változóan felhős, de többnyire száraz idő várható térségünkben. A reggeli órákban 4-7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 17 fok körül várható. A következő napokban is a napsütés és a felhősebb időszakok váltakozása lesz jellemző. Jelentősebb csapadék egyelőre nem valószínű a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. B. Németh Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
0: 88.9 Best!

Best FM a legjobb zenék. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza. A kormány rendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyi miniszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet módosítja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is. Az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új BM rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Ide tartoznak egyebek mellett a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás, a nemzeti adó és vámhivatal és a nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározott járművei. Mások, például sürgősségi vér és szervtranszplantáció szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést, írja a Magyar Közlöny. Engedélyhez kötött egyébként a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Honvédelmi és a Külügyi Tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. A korábban engedély nélkül használt jelzésekre 60 napon belül kell engedélyt kérni. Részletek tehát a Magyar Közlönyben. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a lálósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balatonszentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az 1-es főúton halad Török Bálintnál, a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra számítson. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Szőnyátkelési szakaszán a 82-es kilométernél pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a félútpályát elfoglalva. Óvatosan, arrafelé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM, a legjobb zenék, búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után a kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia Nagykanizsán, halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhő tömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Akkor jöhet egy kis dance, ami hát nem is olyan kicsi, az egy 120 perc, pont úgy, mint hétfőn a Classic House-nak, kedden a Funky-nak, szombaton a Hip-Hop-nak és az R&B-nek, úgy csütörtökön a dance zenéknek is jár 2 óra. 6-tól 7-ig ilyen White Boy, 7-től DJ Miller, a lemezárcok mögött, én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Aki már feliratkozott a Mixcard profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez melléket.

0: minden este.
1: Ha még nem tettétek volna meg, akkor Instán és Facebookon keressetek meg minket, szeressetek, lájkoljatok, szívecskézzetek, kedveljetek, és akkor azon keresztül is felvehetitek velünk a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, így vagyunk fönt, de vannak a jól megszokott, jó bejáratot elérhetőségeink is, úgy mint a 0625555155-ös szám, ami jó SMS-hez, Viber üzenetekhez, és persze telefonhíváshoz, és ott van még az infokukac, bestfmbudapest.hu.

Csütörtöki rezidensünk DJ Miller táncrendje érkezik a következő 60 percben. Gyorsan váltunk a rövidke szünet alatt, héttől már Miller Rimjál a lemezjátszók mögött, és a legnagyobb dance himnuszokból és klasszikusokból válogat, pörget és mixel. Még egy órán keresztül, héttől 8-ig itt a Best Ten a Night Shift második órájába.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textilterméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 századméteres. Ez 1,88 századméterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága. Francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az Isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha ma lenne a racsolás vagy a beszédhiba világnapja, bajban lennénk az óra első három előadójával, mert Rihanna jön, aztán a repülők, majd Robbie Williams. Ma egyébként a kézmosás világnapja van, ami már 2008 óta, október 15-én van, de hát nyilván a Covid óta extra figyelem kíséri ezt a napot. Jó napot, Replay!
2: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék 2007-ben a Rolling Stone magazin minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Beszélem a legjobb zenék. Ultranet és saját maga árult el, hogy a most érkező dalhoz az R.E.M. Losing My Religion című dalából próbált inspirációt szerezni, és valami rockosabb hangzású dalt akart, ami működik a klubokban is, de aztán szerencsére jött a Mood to Swing nevű formáció, akik megcsinálták ezt a remixet, és ennek köszönhetően ez a dal bekerült minden idők 100 legjobb dance felvétele közé. Nyana Free!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bombafenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a kereszt féléves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
2: A hirtelen szív megállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki összeesik és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít, kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.
1: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapat a keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Új album és világkörüli turné állítólag. És állítólag mind a kettő jövő év március környékére datálódik. Hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban még nem érkezett sem a menedzsmenttől, sem személyesen tőle, de ha minden igaz, akkor ezek Justin Timberlake jövő évi tervei. A Can't Stop the Feeling-el indulunk már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék az Üllői úti ma esti meccs miatt, még úgy durván 2,5 óráig kell számítani az ilyenkor megszokott terelésekre, korlátozásokra, szóval éjfélig még tessék arra számítani, hogy szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat, Fék utcát, Gyáli utat, Bláthy Otto utcát.

Jazz FM a legjobb zenék. Rengetegszer beszéltem már én is arról, hogy nagyon sok ismert dalt eredetileg a pop királyának, Michael Jacksonnak írtak, aki aztán végül lemondott róluk, és így kerültem például Jennifer Lopezhez az If You Had My Love, vagy Justin Timberlakehez a komplett első szólóalbumának az anyaga. Természetesen ez a kis húggal Janet Jacksonnal sincsen másként. Hetedik albumára, az All For You-ra például megírták az I'm a Slave For You-t, amelyet aztán végül Britney Spears vitt sikerrel. Jön most a címadó dal itt a

Megtaláltam a legjobb zenék. Madonna most már több mint 40 éves karrierének ismeretében eléggé hihetetlen, hogy ez alatt csak 28 Grammy jelölést kapott, és ebből a 28-ból is csak 7-et tudott díjra váltani, bár lehet, hogy ezek a számok nőni fognak jövőre, hiszen legutóbbi Confessions 2 című albumát több kategóriában is szeretné jelöltetni. Egyelőre ezek a kérvények még a Grammy bizottság előtt vannak, akik majd valamikor november elején, közepén hirdetik ki az egyes kategóriák jelöltjeit, és aztán majd 27 februárjában lesz maga a Grammy díjátadó. Ha Madonna esetleg nyerne megint Grammy díjat, az azért is lenne eléggé különleges, mert hogy a legutóbbi két Grammy díját, az pont a Confessions on the Dance Floor című albumhoz kapcsolódóan nyerte, és hát ennek a második részével behúzni megint egy-két arany gramofont, az egy eléggé szép keretet adna a történetnek. Jön Madonna, és a Vogue itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen. Mondta rádiunknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, hogy tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
1: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia. Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 25 évvel ezelőtt jelent meg Craig David Born to Do It című szólóalbuma, a negyed évszázadra való tekintettel világkörüli turnét hirdetett, ami legyünk őszintén európai turnének is elég soványka egyelőre. Remélhetőleg azért a helyszínek és a dátumok listája bővülni fog majd, és lesz benne egy Budapest is. Jön a Seven Days!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a

Best FM, a legjobb zenék, minden ugyanolyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot leszámítva. Hideg front már nem lesz, meg semmilyen front sem, de tényleg minden marad ugyanez. Ugyanennyi felhő, ugyanennyi nappali maximum, 16 fok, csapadék és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben. Akkor legyen a nevem szeptember. Jön a Cry for You itt a Best FM.

0: úgysem felelnék. Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában a Black Legend majd úgy csinál, mint hogyha Barry White-tal dolgozott volna együtt, de igazából nem. Errol Powell Spoonface az, akinek kísértetiesen hasonlít a hangja Barry White-ra. A The Beavers pedig úgy csinál, mintha ők lennének az Emergency House. Jön majd a Dübörög a House, és persze a You See the Trouble with Me, Amy Winehouse után itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

egyedül a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki fiatalságának legszebb pillanatait egy Sixpence None the Richer koncerttel szeretné feleleveníteni, 18-án Lengyelországban, Poznánban megteheti. Jön a There She Goes!

Best FM a legjobb zenék. Nyáron még csak arról volt szó, hogy a System of a Down előzenekaraként egy-két ausztrál és új-zélandi koncerten lépnek fel. Most meg már ott tartunk, hogy júniusban számtalan európai rockfesztiválon lesz headliner a most érkező Faith No More. Érkezik az Easy It a Best End.

Best FM a legjobb zenék, Saturday Night, arriban még a szombat este, most még csak a csütörtöknek van vége, és a kettő között ugye még ott van egy péntek a holnapi nap, amikor is a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között Slim Fittel fogunk hip-hopot és R&B-t pörgetni. Wigfield, Jani, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM.